inkább bántókat a hatát, kurva ne, mert neki ne, csak ki ne, ja, bántókat a én, erre mit